0: Nanok FM, Pilari Saarutin.
1: Lumi, Tibur Rakadokpok. Tibur Yamma Saak, Akhusi Pauta Tuvia Nip, September, Bafonganun. Nuan Nasok Pasuara Saak, Ilakutarin Nuttamanun. Ilatiut Ukiomana, Nutayu Seput, Kaviti Tarak, Luke Yulet, Amatak Paromini, Tunini Avit. Kiseli Vilwasat Kamasok, Melkat Kavit Tafiad, Histitalik. Unui tamasak nok pinasun ot isut sen pisisi masuk akon nami makiti sokat sak tiburi usuin nami tas makak ammat sak weekend timilo meluna kotak aja tinut ammat sesuni tiburi mi cekus
2: si le film ne fiche qu'une
3: carotte sakaninga go
2: sur ma une canne lima isu
3: atane lima kios Tana ma onno ana galwa ta siusisa po
4: Ilmut di ma kiosk by night no ta si sa po tessa epitani kuva tono kon hang tu pisigani kiusin ta ekaron na ta po
3: atailo ka uga susi de muta ki
2: ma yu ku kap noodles
3: ilang muta ki
5: di ma kiosk ya si kasu to leo kasu to leo
4: Akisuanerit Festival 2026 Atlantic Music Gip i de sejlte bar ugjort manna Akisuanerit Festival i nu søen med oktober i Arbani binger jo anido anger jo lænert sandkrigen i de sejlte til Susartorlo Magua Abismato Sabut Marina Rockstones Nanook Sisisok Carl Sivertsen Jam Rassok Nina Enoch Paulsen Band. Amatak ilakotare nut ekirangit tumik tusannat tisawasak afiling nonna oktober pingayuani. Susset amelu hinnarik kammanidu nerunakotak 14 nonna lumit alaktik kumaput. Isi susset Atlantic Music kimi nunenu kimidu pisi anraksin naput. Akisuanat festivalimi tekussagut kadaltit nunani tusannaratokannap pasattumi.
0: Nanok FM.